Sistoch konce károvi voszolgat, oda ne. A fide tűnnek lóztaszok, buke nők sztoha, van egy pet. Osz me in a rova, a hercsütnsz meg, hinetnsz szó. Osz me in a rova.